0: Szép estét kívánunk, kedves hallgatóink, elnézést kérünk az előzőekért, egy kis technikai hibánk akadt, de most már újra hajnal hallani fogjuk egymást. A mikrofonoknál tehát akkor Sebestyén Áron.
1: És Parágyi Zsófia köszönti Önöket.
0: Ma éjjel hivatalosan is átléptük a csillagászati ősz küszöbét, úgyhogy reméljük mindenki felkészült a hűvösebb levegőre és a narancssárga falevelekre, de hogy milyen idő lesz pontosan, azt majd az adásunk végén hallhatják.
1: Előbb pár szót arról, hogy a ma esti Magyar Hírmagazin adásunkban hallhatnak az Umis for Kids olvasó nyár sikeréről. Beszámolunk a mai jelnyelv nemzetközi napjáról, valamint újabb résszel érkezik a Junior On adásunk is.
0: És még muzikmozaik is lesz az este, szóval nem is húznánk tovább a szót, kezdjünk is bele hát a hírmagazinunkba egy kis technikai hiba után. Az Alsőri Magyar Média és Információs Központ, azaz az UMIC évről évre bizonyítja, hogy a könyvek iránti szeretet nem ismer határokat, és a nyár a legjobb alkalom, hogy ezt megünnepeljük.
1: A burgenlandi könyvtárak már hagyománnyá vált olvasói nyara idén is vonzotta a résztvevőket, aki júniusban olvasói igazolványt kért, könyveket kölcsönzött a burgenlandi könyvtárakból, és pecséteket gyűjtött, szeptemberben jutalomban részesült.
0: De nem csak az olvasásról szólt a projekt. Az Umis for Kids csapata idén is fotópályázatot hirdetett, ahol könyvekkel és folyóiratokkal készült kreatív képeket vártak, és a résztvevők nem okoztak csalódást. Körülbelül 150 fotó érkezett, amelyeken gyerekek és felnőttek, fiatalok és idősek olvasnak a strandon, a kertben, a felsőri informon, sőt még az állatok társaságában is.
1: Ezekből a képekből készült egy 9 perces kisfilm, amelyet Dovasz Katalin óvodapedagógus, Janis Teréz és Paketar Mislav segítségével állítottak össze. A készítők szerint a film bemutatja, hogy az olvasás nem csak a könyvtár 4 fala között lehetséges, hanem bárhol, ahol jó egy kis kikapcsolódás.
0: Az Alsőri Könyvtár vezetője Kelemen László köszönetet mondott mindazoknak, akik idén is részt vettek az Olvasói Nyár elnevezésű akcióban. A legjobb fotókat pedig október 16-án, pénteken 14 óra 30 perckor mutatják be a többnyelvű Umis for Kids gyermekkönyv bemutatón, az Untervárt Alsőri Önkormányzat nagy kultúrtermében. Sokan esnek abba a tévedésbe, hogy azt hiszik, a jelnyelv az egész világon egyforma, a féle globális vizuális kódrendszer, pedig a valóságban épp olyan izgalmasan sokszínű, mint a beszélt nyelvek, hiszen különálló dialektusokkal, kulturális sajátosságokkal és elképesztő kifejező erővel bír.
1: Ma, szeptember 23-án a jelnyelv, vagyis a német Gebärdensprache nemzetközi világnapján épp erre a mérhetetlen gazdagságra irányul a figyelmünk. Ezt a napot az ENSZ és az 1951 óta működő Siketek Világszövetsége hívta életre, hogy felhívja a figyelmet arra a fontos emberi jogra, hogy minden siket és nagyot halló ember akadálytalanul használhassa a saját anyanyelvét.
0: Elsőre talán nem is gondolnánk, hogy milyen sokszínű a jelnyelvek világa, de erről most Buder Berta kollégám mesél.
2: Valóban, nagyon sokszínű a jelnyelv világa, hiszen több mint 300 különböző fajtáját ismerik szerte a világon. Természetesen létezik egy egységes nemzetközi jelnyelv is, a gesztúnó, ami leginkább az eszperantóhoz hasonlítható. Ezt főként azok a siketek jelölik, akik gyakran fordulnak meg nemzetközi konferenciákon, vagy a siket olimpiákon. De amit talán nem mindenki tud, hogy bizony komplex, önálló nyelvtannal és gazdag szókincsel bíró nyelvekről beszélünk a jelnyelvek esetében. Emellett a dialektusokról sem feledkezhetünk meg, és itt érdekes megemlíteni, hogy holott Németországban és Ausztriában is a német a hivatalos közigazgatási nyelv, a jelnyelvek terén két teljesen külön nyelvről van szó. Míg az osztrák jelnyelv a franciával mutat hasonlóságokat, a német jelnyelv más eredetre vezethető vissza. Magyarországon hivatalosan 2009-ben ismerték el a jelnyelvet, ami egy hatalmas lépés volt a magyar siket közösség számára. A többi jelnyelvhez hasonlóan a magyar is sajátos nyelvtannal és arckifejezésekkel rendelkezik, amelyek elengedhetetlenek a jelentés pontos közvetítéséhez. A jelnyelv fejlődése folyamatos. A nyelvek nem csak új jelekkel bővülnek, hanem a technológia terén is egyre több számítógépes fordító program kísérletezik a jelnyelv gépi fordításával.
3: Itt otthon vagyok. Rádió Burgenland.
0: Vége a strandolásnak, és már hetek óta itt a tolltartó válogatás és a ceruza faragás. De vajon mosóllyal vagy épp egy kis álmos sóhajjal indul a reggel a diákok számára? Újabb résszel jelentkezik, a Junioron, és ma Bécs felé vesszük az irányt. A Bécsi Magyar Iskola Egyesületben tanuló gyerekeket kaptuk mikrofon végre, hogy elmeséljék, örülnek-e az új tanévnek, és ha igen, miért jó dolog mostanában iskolapadba ülni? Hogy mi minden jár együtt az iskolába járással, arról most Bányi Kriszta interjúja következik. Hallgassuk meg, mit mesél erről az alig 9 éves kislány.
4: Szabó Líza vagyok, 9 éves, és én azt szeretem az iskolában, hogy én is azt, hogy van házi feladat, és az is, hogy sok tanár van, akik nagyon kedvesek. Egyszerűen sok barátra lehet találni, és mindenki összetart.
5: Te figyelj ide, áruld el nekem, Líza, miért szereted a házi feladatot?
4: Azért, mert sokat kell írni, legtöbbször, és számolni is nagyon szeretek, ezért szeretem a házi feladatot is.
5: Említetted azt, hogy az iskolában az embernek arra is van lehetősége, hogy sok barátot találjon. Neked miért fontos a barátság, vagy mitől lesz valaki neked barátod?
4: Attól, hogy megértjük egymást, az, hogy egyszerűen együtt szoktunk valamit csinálni, és ott van, amikor, hogyha valami történik, és egyszerűen ott van, hogyha szomorú valaki, akkor ott van az a barát, és nekem azért is fontos még, mert ne érezze magát az ember egyszerűen egyedül, hogy egyszerűen ebben az óriási teremben, most nem a legóriási, de sok gyerek közt, ő legyen a pálya végén egyszerűen a kis folt, és legyen ott a sarokban, hanem egyszerűen összefogjanak az a két barát, és előre menjenek.
5: Te figyelj ide, te szoktad azt figyelni, és észre szoktad venni, hogyha valakinek szüksége lenne éppen valakire, egy barátra, hogy te akkor, ha ilyet látsz, akkor mit szoktál csinálni?
4: Azt, hogy oda megyek hozzá, hogyha például sír, vagy nem tudom, kisebbek például. Régebben az iskolában egyszer volt egy kis elsős, aztán oda mentem hozzá, aki sírt. Kiderült, hogy kitagadták, és egyszerűen segítettem neki, és új barátokat találni.
0: Rövidesen magyar slágerektől lesz hangos a Rádió Burgenland, nagyjából 2 óra múlva ugyanis kezdődik a Muzik Mozaik magyar órája. Ebben Bányi Kriszta várja önöket.
6: A ma esti magyar zenei összeállítás ezúttal 21 órakor kezdődik a horvát popzenei összeállítás követően. Nálunk ma biztosan hallhatják majd a Republiktól a Csak a szívemen át című.

0: Ha sikerült elcsábítanom Önöket egy késő esti magyar zenei órára, akkor várok mindenkit itt a Rádió Burgenland adásában.
1: Időjárás. Este még átvonulnak néhol felhők, de éjszaka kitisztul az ég, és egész Burgenlandban alább hagy a szél. Hűvösre fordul az idő, a hőmérséklet 6 és 10 fok között lesz.
2: Holnap, vagyis csütörtökön a nap többnyire napsütéssel kezdődik, délelőtt azonban észak felől sűrűbb felhők érkeznek, és körülbelül délután minden vidékre esőzések várhatók. Ezzel egy időben észak és közép-Burgenlandban feltámad a mérsékelten erős, helyenként erős északnyugati szél, de délen viszont csak gyenge vagy mérsékelt szél lesz. Estére részben kitisztul az ég, és újra előbújik a nap. A nappali legmagasabb hőmérséklet 18 és 22 fok között alakul.
1: Köszönjük már a figyelmüket! Holnaptól híreinkkel Palágyi Zsófia várja Önöket.
2: A napokban szó lesz a walesi magyar cserkészekről, szombaton a Népcsoportok Házának hivatalos megnyitóján is jelen leszünk Felsőrött, és persze sok más aktuális hírt hozok Önöknek. Tartsanak velünk a következő napokban is!
1: De már a búcsúzunk. A Muzik Mozaik magyar órájában Bányi Kriszta várja Önöket. Az előző percekben a mikrofonoknál Sebestyén Áront
2: és Palágyi Zsófiát hallották. További szép estét kívánunk, viszont hallásra!

Lassan lejár a mai muzikmozaik adás ideje, de a jövő héten szerdán ismét jönnek azok a zenék, amelyeket a népcsoporti szerkesztőségek állítanak össze, hogy ezáltal is minél közelebb hozzák önöket a saját kultúrájukhoz. Tartsanak akkor is velünk, további szép estét, a mikrofonnál Bányi Kriszta búcsúzik.